Hát igen, és a harckák ki ne a hujjakunk. Új ne a gégunk elműhet a szuké hacs. Igye szánán a hujjak, hó már hakik. Páni már gedántott